osas ajtón, jön a száj. Él hát oly malcú, ezt se szó. Ez lasz gyilkolyó, ezt is szálltó. Snack, smal, hát, stágos, hirstú. Jön kértup és ófletik száj. Menschenskind von Heidenheim, it los gest zu allletzte Woche.